0: års kartenen official och anka Akon Dangerous för Aidan Lesenberg, Ryan och Gayla och Neko Wassa Lilhin för det slutleta all 2 for Tuesdays tio!
1: 2 for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back.
3: Because it's Tuesday.
4: Iż-żmien ta' ħafna festivals u concerts qiegħed kemm Malta kemm barra minn Malta ħana fuq ħafna nies fosthom rajin li sejjer jara l-konsert għal-waqt u aħna ukoll niftħu il-playlist naqra mini concert fil-karozza insomma jew fid-dar fejn tismana. Għalik ibatilna dawk iż-żewġ diski tal-istess artisti, artist insomma band li tit. U għahna ndoqom back to back. Jek tajdinna għalfejn, forsi nafxi, ċtammel xaġa romantika jew xi ħaġa, let us know fuq 99-000-897 u batinna issa dawk l-istess diski tal-istess artist.
0: Eżatt, taġġaw diski, ekku, let us know fuq WhatsApp.